0: kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

kalózunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: Isten a szerelem. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
2: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
3: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
4: A Körmend FM-en. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel ma a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című 15 órától kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket, így a magazin egyúttal programajánló is az Önök számára. A program tehát 15 órakor kezdődik Pataki András Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével, ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 39 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából ad elő két komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a Vasvári Színjátszás 40 évéről. Ezt követően a rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsújfalú Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A programra a belépés ingyenes, a rendezvény

Kaposvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel ma a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című 15 órától kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket, így a magazin egyúttal programajánló is az önök számára. A program tehát 15 órakor kezdődik Pataki András Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével, ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas, 39 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a Vasvári Színjátszás 40 évéről. Ezt követően a rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsúly falu nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A programra a belépés ingyenes, a rendezvényt tombola sorsolás is színesíti. Ma Gergye Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük. A Színház Örök címmel Vasváron tulajdonképpen a város 40 éves újra városavatásának ünnepén, évében a színjátszást is ünnepli a város, ünneplik a civilek, ünneplik a színjátszók, és például a Csokonai Vitéz Mihály díjas Vasvári Játékszín Egyesület csoport 39 éves évfordulójára tekint vissza. Gergye Rezsővel beszéltünk meg egy olyan interjút, amiben megpróbálunk ez alatt

0: a 4 évtizedes időszak alatt fontos mérföldköveket kiemelni a csoport életében. Kezdjünk is bele, miket tartasz mérföldköveknek?
1: Legelőször is azt, amit nem lehet elégszer elmondani, hogy hát nyilván a kezdet 1987. szeptemberében, ami jövőre lesz 40 éves, de igazából a kezdetnél is fontosabb az, hogy soha nincs a kezdetnek egy pontos időpontja, hanem annak a kezdetnek is voltak előzményei, bőven voltak előzményei, hiszen előtte Vasváron, mielőtt megalakult, akkor a Sziátszó csoport, a Komor Bandi bácsinak volt több csoportja, a középiskolás csoportja, de nagy csoportja is. Aztán még visszafelé az időben, az 50-es, 60-as, 70-es években nagy zenés darabok zajlottak, tehát erről soha nem szabad megfeledkezni, hogyha valamire visszatekintünk, valami kerek évfordulóra, hogy akkor azt tudjuk, hogy annak is mindig voltak előzményei. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom lesugárzni, hogy minden kezdetet megelőz valami előtte lévő folyamat, és ezt az ősöknek ennyivel legalább tartozunk, hogy ezt rögzítjük.

0: Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből.
1: Vasvár újra várossá avatásának 40 éves jubileumának ünnepi programjaihoz a színjátszók is csatlakoznak. Ma a Nagy Gáspár Művelődési Központban a Vasvári Játékszín múltjának 39, az Üsa Hasadra színpad történetének 19 éves múltjára tekintenek vissza programok, színházi előadások és kerekasztal beszélgetés segítségével. Gergye Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
2: Azokból a kezdeményezésekből, azokból a folyamatokból alakultak meg, lettek alkotó, alapító tagok 87-ben, mert hát akik akkor alapító tagok lettek, jut eszembe Zsanett, Rumi Gavi, Ambrus Latika, Odor Anna, Fönberger Zoli, azok előtte valamilyen módon egy gyerekpszichiátri csoportban, vagy valami más csoportban tevékenykedtek, tehát nem csak az égből hullottak oda, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. És hát aztán utána is a középiskolában is volt pszichiátri csoport hosszú éveken keresztül, amit a Gyorgyi vezetett, ott a rendszerváltozás környékén, nagyon izgalmas időszak volt ez. Aztán hát persze voltak fordulópontok, hullámvölgyek és magasba emelkedések, de ez az első ami mégsem első, ezt nagyon fontos leszögezni. Aztán, hogy fordulópontok nagyon nehéz ilyen találni, mert minden évben egy kisebb szakaszban is vannak fordulópontok, de biztos, hogy ott a 90-es évek elején nagyon izgalmas időszak volt, amikor több formációja is működött a megalakult csoportnak. Ezt úgy értendő, hogy volt nyárra alkalmilag összeállt fiatal csoport, amely nem csak a vasvárjakra, hanem a megyéből összeválogatott tagokból állt. Így készült el a Szentkuton a Sültér István darabja, a Júdás az ember, aztán a Sütő darab, a Kajné és Ábel, aztán a Széke János profán passiója, ezek ilyen nyári színházas alkalmak voltak. Nyáron elkészültek a darabok, és akkor ősszel még egy-két hónapon keresztül 15-20 előadást megírtak megyében és megyén kívül és Erdélyben. Aztán volt egy pajta színházi változat is hosszú ideig, amit a Nagy Gábor Sejberica vezetett éveken keresztül. Tehát több mutáció is voltak, de az állandó csoport természetesen az mindig megvolt, nyugökkel, bajokkal együtt. Mit is mondhatnék még, hogy volt ebben egyleti székházavató, a mostani kormányhivatal, ott is voltam néhány éven keresztül. És amit talán mindennél fontosabb, ezt is leszögezni, hogy az első pillanattól kezdve, az annélkül, hogy ezt külön kértünk volna saját magunk zászlóira, független, civil, önálló szervezetként működtünk. Tehát semmiféle fenntartói háttér támogatás nem volt mögöttünk, hanem saját erőből kellett talpunk állni. Aztán időnként vagy sikerült nagyobb támogatást szerezni, vagy nem, amikor lettek ezek a nyári színházi darabok. De a működésünk az mindig önállóan történt, aminek természetesen sok-sok negatív hátránya is van, de pozitív is, mert a mai napig gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy szegényen, de szabadon tesszük azt, amit erre a színjátszásra szövetkezett emberek közössége alkot. Tehát valahogy ezeket tudnám, hogy hét mennyiben mondani.

0: 39 éves idén a Vasvári Játékszín Egyesület színjátszó csoport. A Vasváron működő közösség is egyike lesz annak, akik visszatekintenek múltjukra azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával ma 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Gergye Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: A színjátszó csoportnak fontos szerepe volt abban is, hogy generálódtak rendezvények, nagyobb események, a városban meghatározó események is, igaz?
2: Igen, és itt biztos, hogy ezt nagyon tudatos össze kellene szedni. Talán a jövő évben, a 40. évfordulóra lesz erre energia, meg erő, meg talán támogatás is, hogy ezt nagyon tudatosan föltérképeznénk. Tehát, és mostan kalandozok abban, hogy ami a színjátszáson kívül, amit generáltunk a csoporttal, de hát a színjátszást illetően egészen biztos, hogy a színjátszó fesztiválok nem lettek volna Vasváron évtereken keresztül, ami 87-től datálódik tulajdonképpen. Tehát biztos, hogy generáló erő volt ebben a színjátszó csoportban. Aztán a nemzetközi kapcsolatok, amik nem csak a színjátszás gerjesztették, hanem egyéb tevékenységeket is. Gondolok arra, hogy amikor Erdélyben vagy Délvidéken járt a csoport, akkor ott a ismerettséget kötött folklórcsoportokkal is, és jöttek folklórcsoportok a vasvári egyházi napokon a folklór találkozókra. Aztán a izgalmas dolog, hogy a nyilvánosságot mindig fontosnak tartottuk, és a Hazaszép sorozat az 1999-től gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakításokkal, de mai napig folytatódik évente 2-3 alkalommal, ahol ismert vagy kevésbé ismert személyeket hívunk össze, és 20-25 fő beszélget különböző helyszíneken. Vagy az is biztos, hogy nagyon generáló erő, hogy soha nem egy adott intézményhez ragaszkodtunk a próbát illetően sem, hanem ez is változott. Tehát már említettem az imént az Egyleti Székházat, de hát Kismárkán is nagyon sokat próbáltunk például az elmúlt időszakban, de vidéken is, illetve hát keressük a városban is az újabb és újabb helyszíneket. A tűzoldók ebben mindig partnerek, hogyha próbahelyiségre van szükség, hirtelen, akkor rugalmasan tudnak ebben segíteni. Amellett szerintem is, hogy a jelenlegi fő helyszínünk az a Bartók Béla utca, a 4.

0: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket ma Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport is visszatekint egy kerekasztalbeszélgetés során múltjára. A Vasvári Játékszín színjátszó csoport idén 39 éves. Gergye Rezsővel, a művészeti csoport tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: Aztán még a mi generáló erőt tudjék mondani a színjátszást illetően, hogy néhány kiállításban is közre működött a csoport, vagy ismerettsége révén. Mostan Kovács Géza jut eszembe, egy erdélyi szobrászművész, talán 20-25 éve jött Vasvárra, amit egy erdélyi turné alkalmával ismert meg a csoport, és úgy alakult a dolog, hogy ő meg szívesen hoztál a műveit Vasvárra. Tehát az szinte természetes módon, de mindig úgy adódott, hogy annélkül, hogy erre különösebben készültünk volna, hogy mindig a színjátszáson kívüli világ is szervesen valahogy belénk ivódott, és oda-vissza alapon működött ez a dolog, hogyha megkerestek bennünk, mi kerestünk meg másokat, akkor ez működött, és az élet gyakorlatilag bármely területén szívesen működtünk közre, vagy akár sportot illetően például, tehát, hogy egy szilveszteri futást szerveztünk, amikor abban is partnerek voltunk, vagy a költő hazatér, hogy el ne felejtsem, Nagy Gáspáros rendezvény. Az első évtől kezdve partneri együttműködésként voltunk évtizedeken keresztül a szervezőkkel. Tehát ezek a dolgok továbbra is élnek, vagy vidéken a hazaszép rendezvényeink kiborzdultak, és vidéki helyszíneken kerestünk ezekre fórumot, és partnerek voltak ebben, Bír volt a Várkán, Datti Laj. Úgyhogy hirtelen nyilván mostan. De az biztos, hogy ez az alkalom, ez a mostani 40 éves városhoz kapcsolódó rendezvény is erősíti bennünk azt, amire céloztál is, hogy tudatosabban érdemes feltérképezni, és akár egy kis kiadványban, vagy modern technikai eszközön megjeleníteni azokat a folyamatokat, történéseket, amik az elmúlt 40 évben történtek. Ennek vannak előzményei, már vannak úgy 10 évenként általában egy kis kiadvány kisebb-nagyobb megjelenik. Talán most ide lenne már, hogy egy komolyabb összefüggő tartalmában, formájában is megjelenjen. Hát ehhez nyilván támogatásra és sok-sok erőre, gondolkodásra, együtt dolgozásra van szükség, de ez mostan jó inspiráló alkalom is, ez a Színház Örök című Ágotájék rendezvénye.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: 39 éves idén a Vasvári Játékszín Egyesület színjátszócsoport. A Vasváron működő közösség is egyike lesz annak, akik visszatekintenek múltjukra azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával ma 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Gerdje Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
2: Igen, még egy fontos, olyan gazdag történések voltak ebben a 40 évben, hogy tényleg csak szinte a mentét tudtuk érinteni, vagy mindegyikre csak utalással és hatalmas tartalom van mindegyik mögött, ha alábontanánk, de például arról se feledkezzünk meg, hogy Vinyánszky Attiláéknak a Beregszászi Színháza szerves kapcsolatot ápolt veletek, ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Színház igazgatójáról, meg színészeiről beszélünk már. Ez is egy szerintem fontos mérföldkő volt a Vasvár, meg a vasvári színjátszás esetében.
3: Hát hogy ne, és lám-lám látod, hogy mit hagytam ki, te pedig akkor, amikor ezt mondtad, akkor beugrott elsőre ez a dolog, és akkor már össze is hall az agyamban, épp a minap beszélgettünk erről, hogy a minap láttunk egy ifjú Vinyánszky Attila általi premiért Pesten a Végszínházban, és ott kezdtünk el gondolkodni családdal együtt, hogy hány éves is az Attila, a kis Attila, akit 3-4 éves korában láttunk először a Zöldfában ebédnél, és akkor kiderült, hogy ez 97-ben, vagy 96-ban volt, ez még nem biztos, amikor először itt voltak Oscar Wilde, a Boldog Herceg című mesejárnyékával, és ezt irányom emlegette, hogy ő egy bombont vitt a kátyának, egy kis fecskének, amikor az Eszter volt, nem tudom, 5 éves, már 2 évvel idősebb a kis Vinyánszkynál. Tehát persze, hát hogy ne, hát ez egy óriási dolog volt, és itt ez a dolog úgy jött össze, hogy előtte éven 96-ban a Csokonai Karnyonéjával voltunk Kárpátalján turnén, 12 előadásból álló turnén Kárpátalján, amikor még nagyon kevesen jártak Kárpátaljára, és hát ott annak az eredményeként jött ez a kapcsolat létre, hogy következő évben a Beregszászi nagyon fiatal színház, talán 2-3 éve alakult akkor, és megjelentek Vasváron, és azt követően hát hosszú évekig visszajártak, és nem csak a Nagy Színház, amely aztán egyre híresebb lett, és egyre elfogadottabb Magyarországon, hanem a gyerekcsoport is, amivel aztán rengeteg kapcsolat szövődött vasvári lakosokkal, amelyek jó része mai napig is él, és ilyen-olyan szálai vannak, és hálózat, és egy csomó dologról nem is tudunk, évtizedek múlva derül ki, hogy nem tudom én, hogy megint itt járt Vasváron egy Beregszászi 25 évvel ezelőtt itt járt gyerek, aki meglátogatta az akkori házigazdáját. Hihetetlen mennyi szála van ennek a dolognak, és ennek hatására többször jelentek meg a Beregszásziak, Béletben is volt a színház,

0: Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket ma Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport is visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. A Vasvári Játékszín színjátszó csoport idén 39 éves. Gergye Rezsővel, a művészeti csoport tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: Jut eszemben a színház bérlet, és valószínű, hogy a színházcsoport valamilyen módon a közvetett eredménye. És hát a Vasvára is többször voltunk a Nemzeti Színházban. Attila, az idősebb Attila volt Vasvára rendezvényen, fórumon, beszélgetésen, Szőcs Gézával, filmessel, filmbemutató volt, vagy éppen az a fiatal lány jut eszembe, aki a Sátán fattyában játszott. Tarpai Vikinek volt előadása. Tehát ezért felé ágaznak ezek a dolgok, és hát hál' Isten, ezek valamilyen módon ma is lappanganak a dolgokban. Hát például az elmúlt két vándorkomédiás színjátszó találkozón, azon mind a kettőn a Nemzeti Színháztól kaptunk videós üzeneteket, és idén arra is van ígéret, hogy valamiféle kis előadása lehet, hogy megjelennek ezen a harmadik fesztiválon. Hát úgyhogy ez nagyon-nagyon, hát rendkívül fontos ez a Beregszászi Nemzeti Színházas kapcsolat, igen.
0: És tényleg itt a szerteágazásról beszélünk, de ha már erről beszélünk, muszáj megemlíteni a színházi olimpiát is, ami szintén valahonnan ebből eredezett.
1: Hát hogy ne? Hát ez az óriási. Hát, igen, hát a színházi olimpia, hát, ugye ez igazából négy éve merült ez fel, ami akkor úgy szerveződött, hogy Nemzeti Színház, mint főszervező, ezt lehetővé tette gyakorlatilag az egész magyarországi kultúrában dolgozó szervezetek, intézmények, egyéni kezdeményezők részére, hogy kapcsolódjanak, ha megfelelő tartalmat tértnek le az asztalra, és kapcsolódjanak a színházi olimpiához. És hát ebben a Vasvári Játékszín itt a régióban élen járt, és ennek köszönhetően valami egészen fantasztikus, szinte mai napig ezt mi is visszamenőleg most kezdjük csodálni, hogy fantasztikus dolog volt ez, hogy főszervezőként a Feldömölki Soltissal összefogva partnerként három főhelyszínen Vasvárvép és Feldömölk, és innen kisugározva mintegy 70 előadás szerveződött a színházi olimpia kapcsán, és hát ez ennek köszönhető, ennek a évtizedeken áttartó kapcsolatnak is köszönhető. Úgyhogy ez óriási élmény volt.

0: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket ma Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport is visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. A Vasvári Játékszín színjátszó csoport idén 39 éves. Gergye Rezsővel, a művészeti csoport tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: Jut eszemben a színház bérletét, valószínű, hogy a színjátszó csoport valamilyen módon a közvetett eredménye. És hát a Vasvára is többször voltunk a Nemzeti Színházban. Attila, az idősebb Attila volt Vasvára rendezvényen, fórumon, beszélgetésen, Szőcs Gézával, filmessel, filmbemutató volt, vagy éppen az a fiatal lány jut eszembe, aki a Sátán fattyában játszott, a Viki, Tarpai Vikiének volt előadása. Tehát ezer felé ágaznak ezek a dolgok, és hát hál' Isten, ezek valamilyen módon ma is lappanganak a dolgokban. Hát például az elmúlt két vándorkomédiás színjátszó találkozón, azon mind a kettőn a Nemzeti Színháztól kaptunk videós üzeneteket, és idén arra is van ígéret, hogy valamiféle kis előadásra lehet, hogy megjelennek ezen a harmadik fesztiválon. Hát úgyhogy ez nagyon-nagyon, hát rendkívül fontos ez a Beregszászi Nemzeti Színházas kapcsolat, igen.
0: És tényleg itt a szerteágazásról beszélünk, de ha már erről beszélünk, muszáj megemlíteni a színházi olimpiát is, ami szintén valahonnan ebből eredetett.
1: Hát hogy ne? Hát ez az óriási. Hát, igen, hát a színházi olimpia, hát, ugye ez igazából négy éve merült ez fel, ami akkor úgy szerveződött, hogy Nemzeti Színház, mint főszervező, ezt lehetővé tette gyakorlatilag az egész magyarországi kultúrában dolgozó szervezetek, intézmények, egyéni kezdeményezők részére, hogy kapcsolódjanak, ha megfelelő tartalmat tesznek le az asztalra, és kapcsolódjanak a színházi olimpiához. És hát ebben a Vasvári Játékszín itt a régióban élen járt, és ennek köszönhetően valami egészen fantasztikus, szinte mai napig ezt mi is visszamenőleg most kezdjük csodálni, hogy fantasztikus dolog volt ez, hogy főszervezőként a Feldömölki Soltissal összefogva partnerként három főhelyszínen Vasvárvép és Feldömölk, és innen kisugározva mintegy 70 előadást szerveződött a színházi olimpia kapcsán, és hát ez ennek köszönhető, ennek a évtizedeken áttartó kapcsolatnak is köszönhető. Úgyhogy ez az óriási élmény volt, és hát mai napig is tulajdonképpen ez a hatása egyértelmű, mert ennélkül a színházi olimpia nélkül nem lett volna 2024-ben az első vándorkomédiások fesztivál, amit a Játékszín rendezett. Ugye 2024-ben kaptuk a Csokonai díjat, és akkor erre volt egy kis tőke, és azt mondta a csoport, hogy akkor ezt felhasználjuk arra, hogy a színházi olimpia gondolatát folytatva, egy helyszínre koncentrálva, de onni tájoló előadásokkal kisugározva szervezzük meg a komédiások találkozóját, és ez meg volt 2025-ben, és hát most van szervezés volt a 2026-os harmadik fesztivál is, ahol általában 12 csoport 15-20 előadással van jelen november közepén 3 napon keresztül a térségben.
0: Egy metszetet, egy apró keresztmetszetet hallhattunk most a közel 4 évtizedes vasvári színjátszás történetéből, ami a Vasvári Színjátszó Egyesületet, egyletet jelenti. Zárásul még arról beszéljünk röviden, hogy a színjátszó csoportotok a véleményed szerint a város siasság témájában, ügyében, érdekében fontos szereplő a város életében, ha már így a 40 éves városjubilamot is ünnepeljük, ennek kapcsán kérdezem.
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy fontos, de azt gondolom, hogy a térségben, megyében, régióban fontosabb. De a városban nem a súlyának megfelelően van jelen. Hát, hogy ennek mi az oka, ez biztos, hogy hosszú történet, de talán, hogy megfelelő helyen legyen, ahhoz ez a Színház Örök rendezvény is, azt gondolom, hogy jó tud hozzájárulni.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival itt a Körmend FM-en.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhad is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon.

0: gépjárművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.

0: ahogy Roger Moore-t. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Körmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Körmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a településvezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Körmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezés nekik, hogy jáki tempomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport megy majd Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátóvi Vára Suli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek, tájékoztatott Fazekasné Mitli Piroska, a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár

0: napot, ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NEBIH tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az örömhír szolgálatában.
1: Sporthírek.
0: Új ügyvezető irányítja az Égisz Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Még egy hétig nem sok mindent látni, ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fácsol, gomoly felhősebb, nem lesz ilyen zavartalan, de hőmérsékletben egy drasztikus változás nem lesz, elég gyorsan emelkedik. Délután kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisztázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisztázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 vasmegyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került.

0: nagyon sok színű sportokat vonom maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a gymstick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacshenger, illetve a két végén pedig két darab henger, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
2: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rigmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 000 forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
2: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Még egy hétig nem sok mindent látni, ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fátyol, gomoly felhősebb, nem lesz ilyen zavartalan, de hőmérsékletben egy drasztikus változás nem lesz, elég gyorsan emelkedik. Délután kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Körmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Körmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Körmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezésnek, hogy tempomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport megy majd Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátóvi Várasuli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek, tájékoztatott Fazekasné Mitli Piroska, a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képességű. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok Vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a Fair

0: Pócák aktivitása. A szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NÉBIK tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az örömhír szolgálatában.
1: Sporthírek.
0: Új ügyvezető irányítja az Aegis Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Még egy hétig nem sok mindent látni, ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fácsol, gomoly felhősebb, nem lesz ilyen zavartalan, de hőmérsékletben még drasztikus változás nem lesz, elég gyorsan emelkedik. Délután kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: A leendő első söké volt a napokban, a főszerep az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. Elindult ugyanis a Viszlátovi Várasuli programsorozat. Na, a játékos foglalkozásokon a nagycsoportosok úgy ismerkedhetnek az iskolai környezettel, hogy közben még megmarad az oviból jól ismert játék és felfedezés élménye. Az intézményben egyébként is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az iskolakezdés ne hirtelen váltás legyen, hanem egy fokozatos átmenet, sok-sok mozgással, játékkal és pozitív megerősítéssel. A szülők számára pedig az iskolaválasztás előtt lehetőség nyílik arra, hogy közelebbről is megismerjék a pedagógiai munkát, illetve azt a környezetet, amelyben a gyermekük érkezhet. Miben különbözik az Olcsai és tagiskolája a Somogyi, milyen lehetőségeket kínál a körmendieknek ez a két iskola? A többi közt erről beszélgetünk ebben az órában, az idei tanév eddigi tapasztalatairól és az újdonságokról is kérdezzük Fazekasné Mitti Piroska intézményvezetőt. Jó napot kívánok! Javában tart tehát már a tanév. Mik az újdonságok, hogy indult el a szeptember az Olcsaiban?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola és a Somogyi Béla főigazgatójaként elmondhatom, hogy nagyon jó feltételekkel indult ez a 2026-27-es tanév. Különösen örömteli számunkra, hogy minden pedagógus állásunk betöltött, ez már évek óta így van, tehát nincs szakos tanár hiányunk, sőt ebben a tanévben új kollégákat is köszönhettünk. Magyar nyelv és irodalom szakos tanárt, ének szakos tanárt, matematika szakos tanárt, emellett két tanítót is üdvözölhettünk a nevelőtestületünkben, pluszban egy rendszergazdával gyarapodtunk, egy pedagógiai asszisztenssel, és nagy örömömre szolgál, hogy egy iskolapszichológust is tudtunk alkalmazni e tanévtől. Így összesen 82 az intézmény nevelőtestületének a létszáma, 70 pedagógusunk van, és 12 nevelőoktató munkát segítő kolléga, úgynevezett noksos dolgozó dolgozik nálunk, 52-en az Olcsaiban, és 30-an pedig a Somogyi Béla tagiskolában.
0: Az előző években azért nagyon sokszor hallhattuk azt, hogy főleg a kisebb településen szakemberhiány van, tehát valamiért a pedagógusokra vadászni kellett. Ez itt Körmenden, amikor legutóbb beszéltünk, sem volt igazán nagy gond, ugye?
1: Igen, ebben igazat adok, hogy a pedagógusra vadászni kell, a pedagógusokra vadászni kell. Én jó előre felmérem, hogy ki fog hiányozni. Nyilván az fog hiányozni, aki nyugdíjkorhatárt eléri, és már én jó előre nézelődöm a pedagógusok körében, és inkább én szólítom meg azt a pedagógust, akit szívesen alkalmaznék. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy teljes a pedagógus létszámunk, nincs hiányunk, nincs betöltetlen álláshelyünk, és a mai jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a gyermek létszám, illetve az osztályok száma alapján határozzák meg a szükséges pedagógus létszámot. Szerencsére sok a gyerek nálunk, szerencsére sok gyermek szülője választja az iskolánkat, és így adódik az, hogy egy 82 fős nevelőtestülettel dolgozhatunk. 630 gyermek jár a két intézménybe. Ez a Körmend lakosait tekintve, mármint az általános iskoláskorú gyermekeket nézve, ez körülbelül a kétharmad, vagy a kétharmadnál talán egy picivel több, annyi gyermek jár az intézményünkben. 390-en járnak az Olcsaiba, 240-en pedig a Somogyi iskolába. Az első osztályok számát tekintve sem csüggethetünk el. Két osztályt indítottunk 52 fővel az Olcsaiban, és egy osztályt 25 fővel Somogyi Béla tagiskolában. Úgy gondolom, hogy ezek szép létszámok, szép adatok. Őket is köszöntöttem a közös tanévnyitó ünnepségen.

0: elkísér.
1: Ismét játékos találkozásokkal várja a leendő elsősöket az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola. A többi közt arról beszélgetünk, hogy mitől lehet könnyebb az oviból az iskolába vezető út, és mit kínál az Olcsai, illetve a Somogyi Tagiskola a gyerekeknek. Folytatjuk Fazekasné Mitti Piroska intézményvezetővel. Hosszú idő után újra önálló tárcát kapott az oktatás, a tervek szerint pedig az új oktatáspolitikai irányban nagyobb hangsúlyt kaphat az intézmény és a pedagógiai szabadság. Lehet-e ebből már érezni valamit így a tanév elején? Vannak-e konkrét változások, vagy az erőkészítés előtt álló tervek befolyásolhatják-e majd a következő időszakot?
2: Ezek a változások, amiket érzékeltük, most még nem értek ide, hiszen egy tanév előkészítése már áprilisban, májusban, júniusban megkezdődik, tehát most már jóval túl voltunk azon a határon, hogy előkészítettük a tanévet, de azért tudok újdonsággal szolgálni. Előbb említettem az iskolapszichológust, én azt gondolom, hogy egy ma működő iskolában nagyon jó szerepet tölthet be egy ilyen szakember, és az iskolánk ettől a tanévtől alkalmazhatott egy iskolapszichológust. Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Ha kicsit lefordítanám a mindennapokra, akkor úgy kell értelmezni, hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, úgy érzi, hogy problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat ehhez a nénihez, mert egy kis hölgyről van szó, bekopoghat és elmondhatja, hogy őt mi bántja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus. Hogyha ez nem oldódik meg azon a beszélgetésen, akkor a későbbi beszélgetést, a további beszélgetést természetesen már a szülő hozzájárulásával teszi a szakember. Aztán a szülők is felkereshetik fogadóóráján, előre egyeztetett időpontban tanácsot kérhetnek a neveléssel kapcsolatban, és természetesen a nevelők is. Tehát az iskolapszichológus munkának egyik része tanácsadás, és lehetőség van az Olcsóban és Somogyiban is erre. A másik része pedig a preventív megelőző tevékenység. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy az osztályfőnökök érzékelik az osztályban zajló folyamatokat. Érzékelik, hogy most itt valakire megsértődött, most itt valakit esetleg bántott, vagy éppen az online zaklatás zajlik most, vagy ez foglalkoztatja a gyerekeket, vagy éppen a nagyobbaknál egy kicsit a társas kapcsolatokban történt valami konfliktus, akkor az iskolapszichológus segítségét kérheti, aki az osztályfőnöki órákon bemegy, és abban a témában megpróbál segíteni az osztályközösségnek. Tehát ez a két dolog adja ki az iskolapszichológus munkáját, és egy jól működő iskolának ez fontos része, és nagy érték számunkra, hogy ez a szakember mindkét iskolánkban elérhető.
1: Lehet is már tudni, hogy voltak, akik megkeresték őt?
2: Azt lehet tudni, hogy igen, voltak, mert gyakorlatilag a személyiség jogokat ez esetben is védjük. Nyilván akkor fogunk erről tudni, hogyha ez már olyan mérték ölt, hogy tudnunk kell róla, de ez idáig konkrétan az, hogy melyik gyermek és milyen problémával még nem szembesültünk vele, de vannak jelzések, hogy megkeresték a gyermekek, vannak szülők is, akik bejelentkeztek hozzá, tehát zajlik az élet, és nagyon remélem, hogy ez javára válik itt a nevelőtől.

0: A tanulás mellett a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés, vagy éppen a közösségi programok is hangsúlyosak az Olcsaiban. Valószínűleg ez így lesz az idei esztendőben is. Innen folytatjuk Fazekas Némitli Piroska intézményvezetővel a beszélgetést. Az előttünk álló tanév további terveit soroljuk.
1: Az iskolák nevelőtestülete a tanév első hetében, de még augusztus végén is mindig összeül, és megalkotja a saját munkatervét. Ebben sok-sok-sok minden dolog van, de többek között meghatározzuk azokat a fontos célokat és feladatokat, amelyeket mindenképpen tartani szeretnénk. Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Szeretnénk ezt megőrizni, mert hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár gyógypedagógusra van szüksége, vagy akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képességű. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Nyilván érdekesebb, nyilván élményszerűbb lesz, valószínű, hogy maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás. És emellett sokszínű iskolai életet szeretnénk kínálni a gyermekeknek a kötelezőn túl, a kötelező órákon túl, számos érdekes szakkör, délutáni program, művészet, kultúra, sport vagy környezeti nevelés színesítik a délutánjainkat. Most éppen az Olcsaiban az aktív iskola keretében bringáz a suliba program van. 3 hétig azt mondtuk a gyermekeknek, hogy aki szívesen jön kerékpárral iskolába, vagy szülei engedik, vagy kísérik, azok gyűjthetnek egy kis matricát, és a végén majd meglátjuk, hogy kinek hány matricája lesz. Nagyon aktívak a gyermekek, úgyhogy ma megtellett a biciklitáról az Olcsai iskola parkolójában. Tehát a legfontosabb célunk talán egyszerűen megfogalmazva, hogy olyan iskolát szeretnénk továbbra is működtetni, melyet a gyermekek szeretnek, a szülők pedig bizalommal választanak. És ennek az iskolának egyik fontos ismérve a gyermekközpontúság. Olyan egy gyermekközpontú iskola, ahova a gyerekek szívesen járnak, és a tanulást nem teherként élik meg, hanem élményként élik meg a gyerekek. És rendkívül kreatív pedagógusaim vannak, ebben nagyon sokat segítenek a gyermekeknek, különösen az első osztályokban, ahol az óvodából érkező kisgyermeknek még nagyon fontos a játékosság és a mozgás. Sokszor szinte észrevétlenül tanulunk, játszunk, alkotunk, mozgunk, felfedezünk, és közben sajátítjuk el az új ismereteket. Gondolná a kedves hallgató, hogy milyen jó móka lisztbe rajzolni az írásjeleket. Nálunk mindenkinek volt egy doboza, tele liszttel, és milyen jó volt gyakorolni ott, akár egy betűt, mert igazán nehéz betű, vagy éppen fonálból kirakni, fonálból forgatni, kirakni egy-egy betűt, de számláltak kis autókkal, kis labdákkal, tehát bevonunk sokféle eszközt és sokféle játékos formát. Ezek játékosan hangzanak, cselekedtetjük a gyermeket, de mögötte komoly tanulási folyamat van, hogy mindezek bevésődjenek a gyerekek számára. Felső tagozatban ezt kiegészítik a tapasztalati úton szerzett ismeretek, itt akkor kihasználjuk a fizika, a kémia, a természetismeret, ott a lehetőségeket kísérletezünk, elvégezünk bizonyos olyan természeti jelenségeket, amit nyilván az iskola környezetében elvégezhető, ezeket az órákat is szeretik. Ezekhez tartozó tanulássegítő eszközünk nagyon sokféle van, és rendelkezésünkre állnak. Ezek az eszközök szemléletesebbé, érdekesebbé és kézzelfoghatóvá teszik a tanítást, és mi azt szeretnénk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő módon élményeken, tapasztalatokon és cselekvésen keresztül tanuljanak, miközben folyamatosan sikerélményhez juttatjuk őket. Hiszen ha egy gyermek kíváncsi, motivált és örömmel vesz részt a tanulásban, akkor az az iskola valóban élmény.

0: eljött az az időszak, amikor már érdemes a végzős óvisok szüleinek körbenézni, és erre lesz is egyébként néhány alkalom a környékbeli iskolákban, például az Olcsaiban most indult a Viszlát Óvi Vár a Suli program sorozat. Vendégünk továbbra is Fazekas Nimitli Piroska, az Olcsaiki Zoltán Általános Iskola intézmény vezetője, akivel az idei tervekről beszélünk, természetesen erről az esemény sorozatról is, és a tanév újdonságairól. Most éppen arról hallhatunk, mit jelent az intézményben, a gyakorlatban a gyermekközpontúság.
1: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskolakezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Mi első osztályban nem adunk fekete pontot egyáltalán, és nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, és ha egy negatív jelzővel még a kis önbecsülését és önértékelését is egy kicsit visszavetjük, akkor ez már káros folyamat lenne a gyermek számára. Éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, ehelyett a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és ösztönözzük arra, hogy aztán a későbbiekben így csinálja. Tehát dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, és ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek. Egy egyszerű példát mondok, hogy hogyan is képzeljük ezt el. Ha egy kis tanuló ír egy sork betűt, és ezek a betűk néhány helyen ákombákomok, és kilógnak, belógnak, átlógnak a másik sorba, hogy el tudjuk képzelni egy első osztályban ezeket, akkor nem azt mondjuk, hogy ez a betű is piros, és itt nem jó, meg ez a betű is piros, és itt nem jó, meg ez a betű, és azt mondjuk, hogy jé, van egy gyönyörű, szép követőd, és próbáld meg az összes többit ilyenre. Tehát ilyen apróságokkal próbáljuk biztatni a gyermekeket, és próbálunk szép eredményeket elérni. Ha valami nem sikerül elsőre, akkor nem azt mondjuk, hogy elnye-belnye, hanem azt mondjuk, hogy de jó, megpróbálhatod még egyszer, és ez pedig a fejlődésnek az alapja. Mert hiszünk abban, hogy a biztatás, a pozitív megerősítés és az egymás iránti tisztelet sokkal többet tud kihozni a gyermekből, mintha büntetést vagy negatív minősítést kapna.
0: Valamilyen jól bevált konkrét iránymutatás alapján dolgoznak a pedagógusok, vagy sok hatékony módszert hoznak, és így áll össze a tanterv a tanítók számára?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó nevelő testületen van, nagyon jó szakmai közösséggel, és ezeket hozzuk. Egyikünk is hoz valamit, a másikunk is hoz valamit, a harmadik is valami jó ötlettel áll elő, aztán pedig mindegy jó gyakorlat átadjuk egymásnak, és segítünk. Jé, ez milyen jó volt, én így csináltam, én is megpróbálom így csinálni, és azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy elfogadjuk a másnak a tanácsát, és próbáljuk a jót, a legjobbat beépíteni a tanulás, tanítás folyamatába. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe.

0: Elindult a tanév, egyre több a program a Körmendi Olcsaiki Zoltán általános iskolában is. Ezekről beszélgetünk, illetve a tanév újdonságait is korcső alá vesszük a folytatásban Fazekasnék Mitli Piroska intézményvezetővel.
1: Az előzőekben beszéltem a gyermekközpontosságról, aztán a pozitív értékelésről, és most szeretnék beszélni az óvoda és az iskola közti átmenetről, mert hogy kiemelten fontosnak tartjuk ezt az időszakot is. A gyermekek aktuális életkori sajátosságaihoz igazítjuk a nevelésünket és az oktatásunkat. Azt jelenti, hogy rugalmasan szervezzük az órákat. Bár megmaradtak a 45 perces idősávok, nehéz lenne ezt most így hirtelen módosítani, de minden pedagógus megkapta azt a szabadságot, hogy saját maga dönti el, hogy egy tanórát mikor fejez be, vagy egy tanóra alatt mikor lehet felállni, mikor lehet énekelni, vagy éppen mikor lehet kimenni az udvarra egyet szaladgálni. Érzékeli a tanítónéni a gyermekek, a közösségnek esetleg a fáradtságát, vagy esetleg a pozitivitását, és saját maga osztja be az idejét, hogy mikor mit tanít, hogyan tanít, és milyen szüneteket itt ad be annak érdekében, hogy a gyermekeknek ez a játékossága még megmaradjon, hiszen érzékeljük, hogy azzal, hogy szeptember 1-e lesz, azzal nem válik egy gyermek iskola éretté, az még ugyanaz a játékos, ugyanaz a mozgásos kisovodás, mint amikor elhagyta az óvodát, tehát azt szeretnénk, hogy sok játékkal, sok cselekvéssel, sok-sok megszakított kis mondókás énekléssel egyre inkább bevezetjük őket a tanulás világába, és szinte észrevétlenül válnak majd iskolássá. Tehát mindig növeljük azt az időintervallumot, amíg ő képes figyelni, amíg ő képes az órákon részt venni. Itt az óvoda és az iskola átmenetnél segít, tehát ez a rugalmas óraszervezés, segítenek az asszisztensek, és ugye mondtam, hogy 12 nevelőoktató munkát segítő kollégánk van, ebből 8 a pedagógiai asszisztens, akik nap mint nap a gyerekek között vannak, tehát segítenek akár előpakolni a tanszert, akár a cipőkötésben, akár hogy hol tartunk most és mit kell csinálni. Tehát ez is hozzátartozik ehhez az óvodaiskola átmenethez, tehát meg tudom tenni, hogy minden első osztályba pedagógiai asszisztens rendelek. Hát a pozitív értékelés is itt van, amiről az előbb beszéltem, az is segíti az óvoda és az iskola átmenetet, hogy nem illetjük őket negatív jelzővel, illetve nem kapnak fekete pontot. Célunk egyszerű, az óvodából érkező kisgyermek ne nehézségként élje meg, hogy iskolás lett, hanem fokozatosan, biztonságban és sok-sok pozitív élménnyel váljon azzá.
0: Meddig lehetnek engedékenyebbek a pedagógusok? Csak az első osztályban van ennyire szabad kezük, vagy azért az alsó tagozatban a következő évfolyamoknál sem olyan szoros ez a nadrág szíj?
1: Az első évfolyamban mindenképpen megengedő vagyok, sőt, én kérem a tanítónéniket, hogy tessék erre belátással lenni, és úgy osszák be az idejüket, hogy a játékra is kikapcsolódásra és mindenre jusson idő. Aztán másodikban már egy picit kevesebb, harmadikban már megint, és negyedikben már azért készülünk a felső tagozatra, ott, amikor külön tantárgyak és külön tanárnéni, tanárbácsi tanítja egy-egy szaktárgyat, ott már nehéz ezt a fajta kis logikát folytatni, hogy most menjünk ki, szaladgáljunk, mert éppen magyar óra van, de matematika órán nem. Tehát nehéz ezt már így betartani. Inkább azt mondom a válaszára, hogy első osztályban mindenképpen, a második, harmadik, negyedik osztályban pedig mindenkori helyzetre bízom és a tanárnénire, hogy hogyan tartja meg az óráit, és mikor tart éppen szünetet. Ez idáig soha nem volt ebből gond, senki nem élt vissza a helyzettel, és nem fordult át a másik oldalra.

0: Indulnak a nyílt napok az általános iskolákban, az Olcsaiban a Viszlátóvi Város Suli programsorozat indult. Erről is beszélgetünk, sőt most ennek a részleteivel folytatjuk. Az intézmény vezetővel a stúdióban továbbra is Fazekas Némitli Piroska.
1: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjük kedves szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlátóvi Város Suli programsorozatunk van. November 26-án várjuk őket ismét. Ismerd meg az iskolánkat, és január 23-án már 2027-ben itt tanulunk, mi egy nyílt tanítási napot szervezünk, ahol már a tanítónénikkel való foglalkozás is zajlik. Somogyi Béla tagiskolában, ahogy mondtam, szintén 3 alkalommal kínálunk lehetőséget, október 21-én először, 15 óra 30-kor a Kalandra fel, Vár a Tudásziget című programmal várjuk a nagycsoportosokat. Novemberben hagyományossá vált a Mozogj velünk sport délelőtt, ahol a tagiskola a valamennyi nagycsoportos gyermeket hívja egy kellemes kis mozgásra, és február 20-án lesz a Somogyi Béla tagiskolában a nyílt tanítási nap. Szeretnénk, ha a családok nem csak ezeken a rendezvényeken tekintenek be az iskolába, hanem folyamatosan látnák az ott folyó életet, honlapunkról, közösségi oldalankon. Rendszeresen beszámolunk programrainkról, eredményeinkről és a mindennapi szakmai munkánkról. Számukra az a legfontosabb, hogy az iskolaválasztás előtt álló gyermekek és szüleik saját élményeken keresztül ismerhessék meg mindkét intézményt, és megtalálják azt a környezetet, ahol gyermekük majd örömmel vesz részt a tanulásban. Mindezekről iskolánk honlapjain is tájékozódhatnak a kedves szülők.
0: Mekkora az érdeklődés általában ezeken a nyílt napokon?
1: Változó az érdeklődés, az első alkalommal mindig sokkal nagyobb az érdeklődés. Úgy érzékeljük, hogy ez az októberi hónapban már gondolkodnak felelősen a kedves szülők, hogy melyik iskolát választák. Ha azt mondom, hogy körülbelül 150 iskoláskorú gyermek lesz a következő évben, ezt csak hozzávetőlegesen mondom, akkor egy olyan 50-60 érdeklődőre számíthatunk, és ez egy jó szám. Nyilván van, aki már most tudja, hogy hova indul, van, akinek már a testvére valamelyik iskolába van, tehát kevesebb a létszám, de az első alkalommal mindig sokan szoktak lenni, aminek mi örülünk. Tekintsenek be, nézzék meg, milyen a iskolánk, hát ha szívesen választunk.

0: elsősorban Körmendről és a közvetlen környékbeli településekről érkeznek az érdeklődők, vagy jellemző az is, hogy néha távolabbról is kíváncsiak az Olcsaira?
1: Igen, előfordul ilyen, de az érdeklődés nyilván elsősorban a Körmend. Ugye közelben van 3-4 iskola is, tanulhatnak a gyermekek, de bizony van vidéki érdeklődő is, vannak vidéki tanulónk is. Az a szülő, aki vidéken él és Körmenden dolgozik, az behozza a gyermekét, vagy éppen úgy dönt, hogy a nyelvtagozat véget választja az Olcsait, tehát vannak külső érdeklődőnk is környező településekről. Még egy dolgot azért szeretnék megemlíteni, hogy miért is vagyunk mi egy intézmény, és mik azok a dolgok, amiben mi megegyezünk, és mik azok a dolgok, amiben különbözünk, mert mégiscsak választ a szülő valami alapján egyik vagy másik iskolát. A két intézményben összehangolt és egymást támogató szakmai munka folyik. Jó kapcsolatban vagyunk egymással, mint pedagógusok, és szükség esetén kölcsönösen ki is segítjük egymás munkáját. Előfordul, hogy nálunk több lehetőség van, mondjuk német nyelv oktatására, és áttanítunk a Somogyiba, és viszont, tehát ezek így közösen működnek. Fontos számunkra, hogy a két intézmény tanulóit is érzékenyítsük, és jó kapcsolat alakuljon ki. A gyermekek között közös programjaink, közös rendezvényeink vannak, tehát közösen tartjuk a tanévnyitó ünnepségünket, és vannak olyan kulturális programok is, amelyeket együtt készítünk, és együtt végzünk a két iskola tanulóival. Művészeti és a sportéletben is összeköt bennünket a közös munka. Énekkarosaink, sportolóink, tornászaink van úgy, hogy együtt indulnak egy-egy diákolimpiai bajnokságon, együtt képviselik az iskolánkat, és szép eredményekkel gazdagítják közösségünket. És most rátérnék, hogy miben különbözünk, mert mégiscsak vannak különbözőségek a két iskola között. Az Olcsai iskola egyik kiemelt sajátossága a magas színvonal idegen nyelv oktatás, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk. A gyerekek már az első osztálytól órarendi keretek között tanulhatják az angol vagy a német nyelvet, és az évek során fokozatosan emelkedő óraszámban tanulják, 5. osztálytól pedig lehetőség van az emelt szintű képzésre jelentkezni. Ez választható, nincs szelekcióhoz kötve, mert nem vagyok híve annak, hogy mi szelektáljuk a gyermekeket, hanem a szülő és a gyermek dönti el, hogy emelt szintű oktatásra jelentkezik, vagy alapszintű oktatásra. Ez a heti 5 nyelvóra, azért ez komoly lehetőséget ad a nyelvtudás, a nyelv megszerettetésére és megszerzésére, és ennek a pozitív eredményeit látjuk a kompetencia mérésünkben is, nagyon-nagyon elő vagyunk, mint a német, mind az angol terén, és nagyon jók a visszajelzések a középiskolába került gyermekeink kapcsán is, hogy bizony-bizony elől járnak az angol és a német nyelvben. Azért azt szeretném elmondani, hogy 16 angol nyelvvizsgánk lett év végén, és ebből a 16-ból nagy büszkeségemre 5 középfokú. Tehát az a kis diák, aki odafigyel, és azért egy picit hozzátesz, mert lássuk be, hogy ezért hozzá kell tenni, aki hozzátesz, az akár középfokúval is zárhatja az általános iskola éveit. Németből most 1 középfokú és 1 alapfokú nyelvvizsgánk lett, de ez összességében 18. Ha most 48 a végzős tanulók szám, akkor ez a 18 szerintem ez egy nagyon szép szám. Ez idegen nyelvoktatás mellett más területen is kiemelten dolgozunk, ökoiskola vagyunk, fontos számunkra a környezettudatosság, a természet szeretete, aztán aktív iskola is az Olcsai, ebbe tartozik a sport szeretete, innen jön a bringáz a suliban, és az egyéb ilyen sporttal kapcsolatos tevékenységek, és hát közvetítjük a digitális kompetenciákat is. Nyilván azt a részét, ami hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy az információkat megszerezzék és feldolgozzák. Tehát nem azt a részét közvetítjük, hogy minél több weboldalt elérjünk és találjuk meg a játékokat, hanem a felhasználó szintű ismereteket közvetítjük, és azt is szeretném elmondani, hogy a tavalyi végzősöknek a fele, 48 végzősből 24 tett le alapfokú számítógépkezelői vizsgát, és szerintem ez is nagyon szép szám. Tehát aki akar, az megszerezheti a tudást itt a Olcsaiban is.

0: Összehangolt egymást támogató szakmai munkáról hallhattunk az olcsai és a somogyi iskolák esetében. Itt van velünk az intézményvezető továbbra is, akivel hamarosan áttérünk már a somogyi tagiskolára, előtte azonban folytassuk az olcsaival. Mi az, ami miatt még érdemes ezt az oktatási intézményt választani? Kérdezem Fazekas Némitli Piroskától.
1: Idegen nyelvoktatás mellett más területen is kiemelten dolgozunk, ökoiskola vagyunk, fontos számunkra a környezettudatosság, a természet szeretete, aztán aktív iskola is az olcsai, ebbe tartozik a sport szeretete, innen jön a bringáz a suliban és az egyéb ilyen sporttal kapcsolatos tevékenységek, és hát közvetítjük a digitális kompetenciákat is. Nyilván azt a részét, ami hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy az információkat megszerezzék és feldolgozzák. Tehát nem azt a részét közvetítjük, hogy minél több weboldalt elérjünk és találjuk meg a játékokat, hanem a felhasználó szintű ismereteket közvetítjük. És azt is szeretném elmondani, hogy a tavalyi végzősöknek a fele, 48 végzősből 24 tett le alapfokú számítógépkezelői vizsgát, és szerintem ez is nagyon szép szám. Tehát aki akar, az megszerezheti a tudást itt az olcsaiban is. És most akkor a Somogyi Béla tagiskoláról, mert miben különbözünk, ott alapszintű képzés folyik az idegen nyelv terén is. Természetesen itt is törekszünk arra, hogy a gyermekek minél több lehetőséget kapjanak képességei kibontakoztatására. Az első osztálytól ők is tanulhatnak idegen nyelvet, kevesebb óraszámban, mint az olcsai iskolában. Fontosabb számukra a környezeti nevelés, az ökotudatos szemlélet kialakítása, és szeretnénk, ha a gyerekek már fiatalkorban megtanulnák értékelni és óvni a környezetüket és a természetet. Itt nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet mellett, az egészséges életmódra nevelésre is, ezért a mindennapokban fontos szerepet kap a mozgás, a sport, a természetben töltött idő. Túrák, kikapcsolódó kirándulások és között szabadtéri programok nem csak mozgásra adnak lehetőséget, hanem közösségi élményt is jelentenek. A célunk itt is az, hogy a tanulók biztonságos, szeretetteljes közegben fejlődjenek, és olyan tudást, szemléletet és szokásokat vigyenek magukkal, amelyekre később is építeni tudnak. És itt most zárszóként végül a kedves hallgatóknak, vagy azoknak a szülőknek, akik iskolát választanak, szeretném elmondani, hogy bárhogy is döntenek, melyik iskola mellett az intézményemben, akár az olcsai, vagy akár a somogyi iskola mellett, biztos vagyok benne, hogy jól járnak. Egy olyan odafigyelő, nevelőtestület, ösztönző, biztató közösséggel találkoznak, hogy csak javára lesz a gyermekük fejlődésének.
0: A körmendi olcsai, illetve a somogyi tagiskola újdonságairól beszélgettünk az előzőekben. Vendégünk volt Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető, akinek köszönjük szépen az információkat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finész Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 Vas megyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgató.

0: Mosdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
1: Csoportos fitness instruktorként, illetve gymstick felelőként tevékenykedem. Elindult az aerobik óra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a gymstick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacshenger, illetve a két végén pedig két darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta.
0: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
2: Sporthírek.
0: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rigmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 000 forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
2: Időjárás jelentés.
0: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Még egy hétig nem sok mindent látni, ez az anticiklon mozgatja, csak néha középpontját körülöttünk. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fácsol, gomoly felhősebb, nem lesz ilyen zavartalan, de hőmérsékletben még drasztikus változás nem lesz, elég gyorsan emelkedik. Délután kellemes, ilyen 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni változást 8-a után látni.
2: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
4: Mai műsorunkban elsőként a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be arról, nagy fába vágták a fejszéjüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Bartók Zsolt lesz majd első vendégünk. Arról is szólunk, jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében. Az eseményhez a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik, hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet. Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető tájékoztatja majd önöket a programokról. Végül egy kis sportos invitálás is lesz, ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden, a nyári szünet után is ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden, a városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre, nyilatkozta több közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea. Ő is a műsor vendége lesz ma. Erről szól mai magazinunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Mai műsorunkban elsőként a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Bartók Zsolt első vendégünk.
1: Több éve már gondolkodtunk rajta, illetve terve volt, hogy egy saját kisbusz szeretnénk, egy 9 személyes kisbusz szeretnénk beszerezni. Ennek az oka egyszerű, sajnos amikor versenyekre megyünk, edzőtáborokba megyünk, illetve közös edzésekre, több szülőnek a gépjárművét kell használnunk. Ezáltal költséghatékonyság szempontjából nem egy gazdaságos, hogy több gépjárműnek az üzemanyag költségét kell állni az egyesületnek. Ezért gondolkodtunk abba, hogy egy használt 9 személyes kisbuszt szeretnénk beszerezni, és erre indítottuk az idei évben a kampányunkat is. Sajnálatos módon pályázatok erre a kisbusz beszerzésére nincsenek, illetve mivel nem vagyunk a TAO alatt, ezáltal kiesünk ebből a kedvezményi rendszerből is.
0: Aki szívesen segíteni az egyesületet, az milyen módon teheti meg, hogy támogathatja önöket?
1: A kampány részeként a Facebookon, az oldalunkon, a Körmend Birkózó Facebook oldalunkon feltettünk kampányvideókat, illetve tájékoztókat, hogy milyen formában lehet bennünket támogatni. A Facebookon, illetve TikTokon is megtalálható a számbaszámunk, illetve aki szeretne adományt adni nekünk, a közlemény rovatba mindenképpen utalás esetén tegye be, írja rá, hogy adomány kisbuszra.
0: Van-e határidő, amit meghatároztak, hogy jó lenne, ha addig összegyűlne a pénz?
1: Határidő elvileg 2-3 hónapot szántunk rá, hogy lássuk, hogy ez a kampány eléri a célját. Jelenleg 237 ezer forintnál tartunk, tehát egy használt kisbusznak az ára 9 millió forint környékén van. Fontos nekünk még, hogy 100 ezer kilométert legyen ennek a kilométer futása. Ezt követően tudjuk levonni a mérleget, hogy folytatjuk tovább, illetve hogy milyen úton haladunk még tovább, illetve van-e pályázat lesz kiírva jövőre. Amennyiben nem a pénzmennyiség, a bejött pénz nem lesz elég a kisbusznak a vállalására, azt mindenképpen lekötjük, lekötésre kerül, és hogyha a magyar állam kiír egy pályázatot, és abba el tudunk indulni, akkor oda be tudjuk fektetni ezt a pénzt is.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be most arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Azt hiszem, hogy egyébként a körmendiek számára nem kérdés, hogy ezt az egyesületet érdemes támogatni. Azért is, mert a fiataloknak kulturált szabadidőtöltést kínál, ez is nagyon fontos, de fontosak az eredmények, amit Körmend dicsőségére szereznek. Most is vannak ilyen eredmények.
2: Igen, vannak eredmények, és remélem még lesznek is. Győrbe kezdtük el a versenyszezonunkat augusztus végén, ahol egy szabadfogás nemzetközi versenyen szerepeltünk, ahol Dancsa Csolt 76 kilóban első helyezést ért el, Fülöp Hanga 38 kilóban pedig második helyezést ért el. Ezt követte Tatabányán a regionális magyar kupa. Ezen a versenyen Dunántúl egyesületei vesznek részt, ahol kötött fogásban szerepeltünk, és Dancsas Oliver Milán U13 kategóriában megnyerte a versenyt, ezáltal a Diák Olimpia döntőjébe is beverekedte magát. A jövőben, szeptemberben már nem lesznek versenyünk, továbbiakban, viszont októberben női Diák Olimpiára megyünk, az U13 Diák Olimpia, amit Püspökladányban rendeznek meg, az U10, 11 és 13 kategóriában. Kiskunfél Egyházára megyünk, illetve még Budapestre megyünk egy kötött fogású döntőre. Ebből is látszik, hogy elég sok kilométert teszünk meg az egész évben, és ez is alátámasztja azt, hogy igen, sajnos kell egy egyesületi kis busz.
1: Sok mindent leegyszerűsíteni, az biztos, mert sok energiát elvesz a szervezés, és mindjárt ez egy ilyen 9 fő szállítását biztosító jármű, az már mindjárt könnyíteni a szervezést is, ugye?
2: Ez egyértelmű, illetve megkönnyíteni a szülőknek a dolgát is, illetve az üzemanyag költségünk is csökkenne. Az egyesületnek a legnagyobb tétele a bérleti díja, illetve az üzemanyag költségek teszik ki.
1: Ha már az egyesületről tudunk beszélni ismét, a múltkori beszélgetésnél is abban maradtunk, hogy nyitottak új csatlakozókra, ez továbbra is így van, ugye?
2: Természetesen szívesen várjuk a kezdőcsoportunkba a birkózást kipróbálni vágyó fiúkat, lányokat 6 éves kortól. Telephelyünk az Körmenden van, Képuti Liget 2, az edzőtermünk, illetve kedden csütörtökön 16:30-tól várjuk az érdeklődő szülőket, gyerekeket, illetve kereshetnek telefonon, amit megtalálhatnak a Facebook oldalunkon, illetve ott át tudják tekinteni az egyesületnek az eredményét, meg az életét is.
1: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt a rövid interjút, tehát akkor nincs más hátra, mint aki érdemesnek érzi, találja az egyesületet arra, hogy támogatást nyújtson számára, annak a segítségére nagyon számítanak.
2: Igen, köszönjük szépen előre is, várjuk a vállalkozóknak a jelentkezését, illetve a civileknek az adományait.
1: És a témához egy újabb adalék, olajfa licitjével segítenék a körmendi birkózók kisbusz vásárlását. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A sportegyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. Az egyesület a járművel a birkózó gyermekek közös és biztonságos utaztatását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy a növény megvásárlásával egyben a körmendi utánpótlás birkózás ügyét is támogassák. A Körmendi Birkózó Sportegyesület megköszönte a kertészet felajánlását, amelynek teljes bevételét a kisbusz vásárlás támogatására fordítják.

0: Arról is szólunk, jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében. Az eseményhez a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik, hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet. Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető tájékoztatja önöket a programokról.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, báb pedagógus, művészeti oktató is. Szeretet, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre. Október 10-én, könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveikből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért. A programkínálat tehát bőséges. Kövessék a honlapunkat és a Facebook oldalunkat, hogy lássák a legújabb híreinket. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Találkozunk a könyvtárban.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Végül egy kis sportos invitálás is lesz. Ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre. Nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitness edző Vilics Andrea.
2: Jó hír a körmendieknek, hogy mindenki kedvenc alakformáló edzés folyamata folytatódik. Erről beszélgetek az alakformáló alkalmak vezetőjével, Vilics Andrával, Vilics Andival. Beszéljünk erről az új kezdetről.
3: Sziasztok! Először is köszönöm szépen, köszönjük szépen a csapat nevében is a bókot, de biztos vannak még szuper alakformáló órák a városban, de való igaz, engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző átszezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében péntekenként 18 órakor újra várok mindenkit nagyon sok szeretettel, egy igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával.
2: Hogy lehet csatlakozni? Fogja magát az ember az elhatározásával, meg a kis matracával, ha kell, meg a sportcipőjével, és bemegy, vagy előregisztráció jó, ha van?
3: Igazából én soha senkit nem küldök el, tehát hogy nyugodtan be is lehet csak úgy esni, viszont van egy Facebook csoportunk, ez az alakformáló edzések Körmenden nevezetű. Ott minden csütörtökön délelőtt ki szoktam tenni egy gépet, egy plakátot, egy posztot, hogy kivel találkozom holnap, és ott szoktak igazából jelentkezni a lányok. Onnan tudjuk, hogy körülbelül hányan vagyunk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy 60 fő fölött már egy picit szűkös. Hát ugye szoktam mondani, hogy egy hely mindig van, de azért érdemes bejelentkezni, mert hogyha oda jönnek 10, úgyhogy nem szóltak, akkor ott már azért lehetnek beszérési, meg elférési problémák.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Végül egy kis sportos invitálás is lesz. Ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre, nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea.
2: Még egy kicsit a korábbi, vagy amikor kezdődtek ezek az edzések, akkor is volt egy nagyon jó beszélgetésünk, de aki most hallja először az interjút veled, vagy most hall veled interjút először, egy kicsit az edzések felépítéséről beszéljünk meg arról, hogy kezdők is mehetnek-e, vagy inkább azok már, akik haladnak.
3: Abszolút, ez egy olyan csoport, és az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, ez az úgynevezett alakformáló aerobik néven fut, és az a sajátossága is, én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza. Mindig vannak nehezítések a gyakorlatokban, viszont ez nem kötelező. Tehát én mindig megmutatom, hogy lehet könnyíteni, hogy lehet nehezíteni, és mindenki a saját edzettségi szintjének megfelelően választ. Persze nyilván szoktam kérni, hogy nem baj, ha egy picit elfáradunk, meg hogyha egy picit fölé lőjük a szintet, mert úgy tudunk fejlődni, de tényleg bárki csatlakozhat, hiszen ez egy rendkívül könnyen követhető, és a szintezés meg a differenciálás miatt teljesen mindegy, hogy edzettségi szintet, korosztályt, rutint nézünk, mindenki teljesen biztos, hogy sikerélménnyel fog távozni, mert fogja tudni teljesíteni az órát. Aztán fogja tudni saját magán mérni, hogy a következő órán már meg tudtam csinálni a nehezebbet, már egy picit tovább bírtam, tehát így mérhető is a fejlődés.
2: Alakformálás mellett tényleg, bár azért tudom, szorosan összefüggő, az izomfejlesztés, a kondíció is nő, ugye ezzel?
3: Hát, hogyne, természetesen. Azért ezek a mai edzések, a mai óratípusok azért rendkívül komplexek, nem is nagyon tudjuk külön választani. Aki ide bejön, vagy aki egy órára eljön, akarva akaratlanul fejlődik az állóképessége, mindig ugye a nagy adóász kérdés, hogy zsírt égetünk-e, tehát nyilván, hiszen itt kalóriát használunk fel a mozgáshoz, minden mozgáshoz, úgyhogy óhatatlanul. Aztán nyilván, mivel tele van erősítő gyakorlatokkal, guggolásokkal, kitörlésekkel, támaszhelyzetekkel, hasizom erősítő gyakorlatok, törzsizom erősítő és fejlesztő gyakorlatokkal, ezért teljesen egyértelmű, hogy az izomzat is alakul, és változik, fejlődik közben. Úgyhogy komplex edzés, igen.
2: Szintén a kezdők nevében kérdezem, hogy milyen felszerelésben, milyen ruházatban, hogy érdemes érkezni?
3: Az elsődleges szempont az mindig az, hogy kényelmes legyen, meg hogy önazonos. Tehát, hogy én mindig is szoktam hangsúlyozni, hogy aki a legújabb, nem tudom, Adidas kollekcióba szeretne jönni, őt is pont ugyanúgy fogjuk szeretni, mint aki a Christmas maszkó nadrágban, meg a 20 éves, már csak otthonra használt pólóba jön el, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy kényelmes legyen, és ő abban jól érezze magát, ne feszengjen benne. Ami nagyon-nagyon fontos, az a kényelmes és tiszta talpú váltócipő. Ez talán mindennél fontosabb, mert hogyha nem jó a cipő, akkor megfájdulhat a boka, a térd, a csípő, meg ez azért több problémát is hozhat magával, úgyhogy hát nem ez itt láb, ne zokniba, nem tudom, ne gumicsizmába, tehát egy kényelmes sportcipőbe, edzőcipőbe jöjjenek, és a ruházat tényleg teljesen mindegy. Uh-huh. És most már így egy év tapasztalatával mondom, hogy ez tényleg mindenki komolyan vette. Tehát ezen a nagyon széles skálán, amit itt az előbb neked említettem, mindent megtaláltunk és láthattunk, és mindenki pont ugyanolyan teljes értékű tagjává vált a csoportnak, úgyhogy ez nem számít. Kényelmes legyen, és jól érezze benne magát.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden, a városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre. Nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitness edző Vilics Andrea. Ő is a műsor vendége ma.
2: Még azt a szaktanácsot is adjuk meg azoknak, akik most esetleg kezdőként elhatározzák, igen, hogy Vilics Andi órákra mennek, hogy mikor javaslod, hogy egyenek legutoljára, hogy az ne nehezítse aztán itt a gyakorlatok elvégzését, mit tehetnek, vigyenek-e italt?
3: Ez egyébként abszolút egyénfüggő. A szakma azt mondja, meg mi is ezt szoktuk, mert a nagy átlagra ez a jellemző javasolni, hogy edzés előtt 2 órával már ne együnk. Viszont edzés előtt 2 órával együnk. Tehát ugye ez egy 6 órai edzés, vagy 6 órakor kezdődő edzés, ezért ha valaki az ebédet fogyasztott el utoljára, az sem egy nagyon hátrányos helyzet, mert akkor azért előtte egy 5-6 órával ő evett, ugye, és ez ráadásul egy nagy táplálkozás volt. De hogyha belefér, akkor valahol ott edzés előtt 2 órával egy könnyed, tehát nem akkor kell megenni a vacsorát, meg nem is az utóebédet, de egy rendkívül könnyed, egy banánt, egy pici szendvicset, akármit, amit egy joghurtot, amit úgy szívesen eszik, valami könnyedet, hogyha ha magáévá tesz, akkor tök jó, de hogyha nem, az se baj, mert hogy az ebéd az azért még kitart. Folyadékot mindenképpen hozzanak magukkal. Én azt szoktam javasolni, hogy csak vizet vagy szénsavmentes ásványvizet, esetleg ezeket az izotóniás italokat, amiket még nagyon szeretnek. Szénsavasat ne, cukrosüdítőt ne, hát nagyjából szerintem így ennyi. Hogyha valaki hajlamos arra, hogy mozgás közben leesik a vércukorszintje, akkor nyilván legyen nála szőrőcukor, nálam is van mindig.
2: Azt már említetted, hogy óráról órára is érezheti valaki a fejlődést, érzi, hogy jobban meg tudja csinálni a gyakorlatot, de és tudom, hogy nem lehet nagyon általánosítani, de mégis valamit biztos tudunk erre mondani, hogy aki eljár az alakformálásra, szerinted mennyi alkalom után kezdheti érezni vagy látni magán, hogy hoppá, tényleg formálódom?
3: Hát a formálódás az tényleg valóban elég egyedi, mert aki egy tetemes súlyfelesleg van, ő sokkal előbb fogja látni, mint az, akin csak az utolsó pár makacs kiló kapaszkodik. Úgyhogy én ebben nem is tudnám mérni. Inkább azt mondom, hogy abban fogja tudni látni és kvázi mérni a változást, hogy sokkal fittebb lesz, sokkal jobb lesz a kondia, a napi feladatokat sokkal olajozottabban, lendületesebben tudja ellátni. Ha emeleten lakik, akkor sokkal gyorsabban tud felszaladni, sokkal kevésbé viseli meg a cipekedés, amikor a boltból hazajön. Hát inkább ezek azok, amik így jobban érezhetőek. Aztán nyilván természetesen mondjuk lehet ezt mérni egy ruha méretbe is, de ez nagyon sok mindentől függ. Főleg azért, mert az, hogy hetente egyszer eljárunk edzésre, és mellette mondjuk nem figyelünk oda a táplálkozásra, az ugye gyakorlatilag semmit nem jelent így ebben a formában. Tehát nyilván ennek van egy nagyon, ha a szakmai válaszomra vagy kíváncsi, akkor ez azért ennél sokkal összetettebb. Ha valaki odafigyel a táplálkozására, a minőségben és mennyiségben megfelelően étkezik, és hetente 2-3 alkalommal sportol, akkor is azt mondom, hogy testalkattól és túlsúly mennyiségétől függ, de általában ott 3-4 hét alatt már látható, és 2-3 hónap alatt már határozottan mérhető a változás. Ha csak a centikre vagyunk kíváncsiak, de állóképességben, kondiban, fittségben sokkal hamarabb.
2: Mondtuk, hogy tényleg bárki előtt nyitott az edzőterem, de azért így korhatárba határoljuk be, hogy azért hány éves kortól hány éves korig javallott?
3: Hát képzeld el, hogy még ezt se tudnám neked behatárolni, ugyanis az előző szezonban, de remélem, hogy így is, most is így lesz, a 6 éves kislányoktól kezdve, akik először csak az anyukájukat kísérték, aztán végül is jó páran be is álltak a tornára, amit nagyon szeretek, mert én hiszem, hogy a példamutatásnál semmi sem fontosabb. Voltak egészen 70 évesek is, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon széles skálán mozgunk. És mivel ugye, ahogy említettük a beszélgetés elején, ez az edzés abszolút differenciált, és a minden gyakorlatnak megvan a könnyítése, ezért aztán tényleg nem tudom azt mondani, hogy van egy felső korhatár. Aki úgy érzi, hogy még szívesen mozog, szívesen csatlakozik egy ilyen nagyon-nagyon jó fej közösséghez, annak itt a helye. Nem, a kor nem határ, tényleg.
2: Köszönöm szépen Vilics Andrának ezt az interjút, akkor hajrá, első edzés szeptember 11, és aztán minden pénteken?
3: Így van, minden pénteken 6 órakor.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja Önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Körmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Körmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Körmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezésnek, hogy jártak tempomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport megy majd Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátóvi Vára Suli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek. Tájékoztatott Fazekasné Mitli Piroska, a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képesség. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NÉBIK tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a Város honlapja. Székely János megyéspüspök tart elő.

0: elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Még egy hétig nem sok mindent látni, ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fácsol, gomoly felhősebb, nem lesz ját zavartalan, de hőmérsékletben még drasztikus változás nem lesz, elég gyorsan emelkedik. Délután kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Jóár Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jóár Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jóár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 vasmegyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került. Különleges edzések indultak Nádasdon, amelynek egyik újdonsága a GymStickBot. Az eszköz egy teljes testes erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz GymStick-et használnak, mondta el Dezső Göce Réka, aki Délvasban több helyen péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
2: Csoportos fitness instruktorként, illetve GymStick felelőként tevékenykedem. Elindult az aerobik óra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a GymStick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacshenger, illetve a két végén pedig 2 darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk védrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
0: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rizmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 ezer forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
3: Reklámot hallottak.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Körmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Körmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Körmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a 2 alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezés nekik, hogy jelki tempomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itteni nyugdíjas csoport megy majd Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátóvi Várasuli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek, tájékoztatott Fazekasné Mikli Piroska, a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képességű. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok Vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NÉBIH tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az Öröm hírszolgálatában.
0: Sporthírek.
1: Új ügyvezető irányítja az Aegis Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Még egy hétig nem sok mindent látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körül.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

másnap reggel. Nem hú, nem bújunk, nem beszélünk, már mást is csak másoknak remélünk. Nem vagy szuperhős, ne told túl a szerepet, boldogságot akarsz, felejtsd el a szereket, szlogenek lassan elkopnak, legalább addig szeress, amíg lesz.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Igazi magyar frissítő. Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: úton. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország hetedik legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 Vas megyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került. Különleges edzések indultak Nádasdon, amelynek egyik újdonsága a GymStickBot. Az eszköz egy teljes testes erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz GymStick-et használnak, mondta el Dezső Göce Réka, aki Délvasban több helyen péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
2: Csoportos fitness instruktorként, illetve GymStick felelőtőként tevékenykedem. Elindult az aerobik óra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a GymStick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacshenger, illetve a két végén pedig két darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
0: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rigmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 ezer forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, ma is száraz és meleg levegő érkezik fölénk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Még egy hétig nem sok mindent látni, ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fácsol, gomoly felhősebb, nem lesz ilyen zavartalan, de hőmérsékletben egy drasztikus változás nem lesz, elég gyorsan emelkedik. Délután kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. 5 órában is

99.8. Körmend FM. Rád hangolva. Yeah.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Körmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Körmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Körmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a 2 alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezésnek, hogy a Jáki templomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport megy majd Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátovi Vára Suli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek. Tájékoztatott fazekasné Mitli Piroska, a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képesség. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok Vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NEBIH tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az Öröm hírszolgálatában.
0: Sporthírek.
1: Új ügyvezető irányítja az Aegis Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomás, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap. Kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 vasmegyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került. Különleges edzések indultak Nádasdon, amelynek egyik újdonsága a Gymstickbot. Az eszköz egy teljes testes erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz gymsticket használnak, mondta el Dezső Göce Réka, aki Délvasban több helyen péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
2: Csoportos fitness instruktorként, illetve gymstick felelőként tevékenykedem. Elindult az aerobikóra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a gymstick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacshenger, illetve a két végén pedig 2 darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk védrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
0: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rizmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 000 forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomás, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap. Kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Kör.

0: 99.8 Görmend FM. Rákongolva! Rákongolva!
1: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Körmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Körmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Körmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezés nekik, hogy Jáki tempomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport megy majd Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátóvi Várasuli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek, tájékoztatott Fazekasné Mitli Piroska, a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képesség. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NÉBIK tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az Örömhír szolgálatában.
0: Sporthírek.
1: Új ügyvezető irányítja az Aegis Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 99.8. Rap hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi Dalok Festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc Gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 vasmegyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került. Különleges edzések indultak Nádasdon, amelynek egyik újdonsága a GymStick Bot. Az eszköz egy teljes testes erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz GymStick-et használnak, mondta el Dezső Göce Réka, aki Délvasban több helyen, péntekenként, például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
2: Csoportos fitness instruktorként, illetve GymStick felelőként tevékenykedem. Elindult az aerobik óra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a GymStick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacs henger, illetve a két végén pedig két darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola, közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
0: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rigmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 000 forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Körmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Körmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Körmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezésnek, hogy a templomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport megy majd Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátovi Várasuli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek. Tájékoztatott fazekasné Mikli Piroska, a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képességű. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NÉBIH tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az Öröm hírszolgálatában.
0: Sporthírek.
1: Új ügyvezető irányítja az Aegis Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja.

ismer az, egy anya és árny, ami nem több más, csak egy szürke fénykép, a szeretet.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pálfiné Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 vasmegyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került. Különleges edzések indultak Nádasdon, amelynek egyik újdonsága a GymStickBot. Az eszköz egy teljes testes erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz GymStick-et használnak, mondta el Dezső Göce Réka, aki Délvasban több helyen péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
2: Csoportos fitness instruktorként, illetve GymStick felelőtőként tevékenykedem. Elindult az aerobik óra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a GymStick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacshenger, illetve a két végén pedig két darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
0: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rizmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 000 forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap. Kellemes, ilyen 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
4: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
5: És ahogy az előző óra előadója, úgy a mostani műsor részben is egy nagyszerű gitárművész fogja Önöket szórakoztatni. Nem először szerepel nálunk Csetetkénz. Mivel előadói pályája oly nagyívű, ezért ismét egy válogatást indítok majd el. Rolling Stone Atkins méltatta azzal, hogy feltalálta a popzenei Nashville hangzást, amely megmentette a country zenét a kereskedelmi visszaeséstől. Hangzó anyagai 50 éven át szórakoztatták és szaporították a hódolóit. Chet Atkins nagyon sok zenészt inspirált. Méltán.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Görmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Görmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Görmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezés nekik, hogy jáki tempomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Görmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport nagy vagy Fürstenfeldbe.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátovi Várasuli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek, tájékoztatott fazekasné Mitli Piroska, a Görmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képességű. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NEBIH tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Görmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az Öröm hírszolgálatában.
0: Sporthírek.
1: Új ügyvezető irányítja az Aegis Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye hát a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap. Kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágódásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
6: Kellemes további estét, jó rádiózást kívánva köszöntöm Önöket! A 115. alkalommal megszólaló szignálunk vezeti fel a műsorban előadó zeneszerző, előadó művész gitárosokat. Mindkettőjük a szakma csúcsát jelenti. Elsőként amerikai louisiana zenész Sonny Landreth pengeti meg a húrokat. Eric Clapton azt mondta, hogy Landreth a világ egyik legfejlettebb, egyben egyik legkevésbé elismert gitárosa. Leginkább slide gitárjátékáról ismert. A gitárnyakán az egyik ujjára húzott cső segítségével fog le, és így sajátságosan nyújtja és vibrálja a hangokat. Továbbá kidolgozott egy technikát, ahol a slide mögött billegtetve ütögeti a hangokat és akkordokat, valamint akkordtöredékeket játszik. Landreth nagyon sok meghívásnak tesz eleget. Most az első 3 albummal szólal meg. Sonny Landreth következik.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 vasmegyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került. Különleges edzések indultak Nádasdon, amelynek egyik újdonsága a GymStickBot. Az eszköz egy teljes testes erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz GymStick-et használnak, mondta el Dezső Göce Réka, aki Délvasban több helyen péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
2: Csoportos

0: használni a Gymstick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacshenger, illetve a két végén pedig két darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola, közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
2: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rigmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 000 forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
2: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap. Kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: ולי צ'נקי שם לאט בנם כתוב אפילת מה צ'נקי שם בא
1: 99.8
2: רב הונגוזון

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fürstenfeldi vendégek érkeztek Görmendre. Vasváron indulnak a megyei könyvtári programok. Új sportpályát kaptak a Szent Gotthárdi diákok. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Több mint 250 vendég érkezett az ausztriai Fürstenfeldből Görmendre, hogy megismerjék a várost és a magyar hagyományokat. A népes nyugdíjas csoport tagjait helyi ízekkel és idegenvezetéssel várták a település vezetők. Dr. Szabó Barna polgármester úgy fogalmazott, reméli, hogy az osztrák vendégek jól érezték magukat Görmenden, és szép élményekkel gazdagodtak.
2: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a 2 alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték, illetve segítettünk a szervezés nekik, hogy jelki tempomot is megtekintsék. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Görmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport nagy vagy Fürstenfeldben.
1: A hagyományos tanórák mellett minél több élményen és gyakorlati tapasztalaton keresztül szeretnék átadni az ismereteket az olcsai diákjainak. A héten elindult Viszlátóvi Várasuli nyílt napon kiderült, az idei tanévben is fontos szerepet kap a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés és a közösségi élet. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt helyeznek, tájékoztatott fazekasné Mikli Piroska, a Görmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola intézményvezetője.
3: Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képességű. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Érdekesebb, élményszerűbb, maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás.
1: Vasváron kezdődik az Országos Könyvtári Napok vasi program sorozata. A több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő megyei könyvtárosi szakmai napot ezúttal a Bendefi László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ fogadja be. Az Optimistán a jövő felé című találkozóra több száz résztvevőt várnak. A nyitó előadást a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója tartja, Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál címmel. A szakmai napon több generáció képviselői beszélnek a könyvtárak előtt álló kihívásokról, új trendekről és jó gyakorlatokról. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel ismét a vasigazdák figyelmét a megyei kormányhivatal. A rovar a fertőzött tőkékből veszi fel az aranyszínű sárgaság kórokozóját, majd szivogatásával továbbadja azt az egészséges szőlőknek. A kormányhivatal szakembere szerint ezért a kabóca állományának gyérítése kulcsfontosságú, ellene rovarölőszeres kezeléssel lehet védekezni. A kötelező védekezési időszakokat a megyei kormányhivatalok a hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve jelöli ki. Az ősz előre haladtával ugyan csökken a szőlőkabócák aktivitása, a szükséges kezelésekről azonban továbbra is érdemes a NEBIH tájékoztatását követni. Megújult a Szent Gotthárd általános iskola Füzesi utcai sportpályája. A régi felület helyére korszerű rekordtámburkolat került az iskolai sportpálya felújítási program támogatásával. A pályát a testnevelés órák és az iskolai sportfoglalkozások mellett közösségi programokra is használhatják. A fejlesztéssel rendezettebb és korszerűbb körülmények között mozoghatnak a diákok, adta hírül a város honlapja. Székely János megyés püspök tart előadást holnap Görmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. A hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődő rendezvénynek a színház aulája ad otthont. Az előadás címe 250 éve az Öröm hírszolgálatában.
0: Sporthírek.
1: Új ügyvezető irányítja az Aegis Körmendet. Kozma Gergő veszi át a klub vezetését. A piros-fekete közeg nem ismeretlen számára, korábban már dolgozott a klubnál, az elmúlt egy évben pedig az utánpótlás csapatok technikai vezetőjeként segítette a munkát. Egyik legfontosabb feladata a stabil és kiszámítható gazdasági háttér megteremtése, a meglévő partnerkapcsolatok megerősítése és új támogatók bevonása lesz. Kozma Gergő úgy fogalmazott, rendet szeretnének tenni a csapat házatáján, és tanulni akarnak az elmúlt időszak hibáiból.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: Megmaradt ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye hát a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról minden nap. Kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változ.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Finisszázzsal zárul a Bereményi 80 kiállítás Körmenden. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Különleges edzések indultak Nádasdon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Finisszázzsal zárul a jövő héten a Bereményi 80 Bereményi dalok festményeken című kiállítás Körmenden. A tárlat a Kölcsey Ferenc gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából nyílt meg. A Sodics László galériában Pál Finé Szabó Éva festményein keresztül mutatják be a Cseh Tamás és Bereményi Géza nevéhez kötődő dalok által megidézett történeteket, hangulatokat és korszakokat. A kiállítást augusztus végén Bereményi Géza, a 80 éves magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg. A záróeseményt október 8-án csütörtökön tartják, a körmendi programon Cseh András, Cseh Tamás fia is közreműködik. Tisztújítást tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A tagság újabb ciklusra Kardos Bendegúzt választotta elnöknek, a csoport új titkára pedig Nárai István lett. A szombathelyi szervezet jelenleg 155 tagot számlál, ezzel az ország 7. legnagyobb helyi csoportja. Az elmúlt 4 év egyik legjelentősebb eseménye a tavalyi országos vándorgyűlés megszervezése volt. A tisztújításon Horváth Gábor leköszönő titkár 12 éves munkáját is megköszönték, adta hírül a szombathelyi erdészet. A leendő első osztályosokat és szüleiket várják az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába október 6-án, kedden 15 óra 30-tól. Az iskola tájékoztatása szerint a program célja, hogy a gyermekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. A kukucskáló foglalkozás helyszíne az iskola kisépülete. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt és gyermeket az eseményre. Összesen 9 vasmegyei hallgató részesült a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány hallgatói, illetve élsportolói ösztöndíjában. A támogatásokat a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, közéleti vagy sport teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélték oda. Élsportolói ösztöndíjban részesült a körmendi Tóth Erdei Bálint, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki alapszakos hallgatója is, aki kosárlabdában teljesít magas szinten. Rajta kívül élsportolói ösztöndíj további 5 fiatalhoz került. Különleges edzések indultak Nádasdon, amelynek egyik újdonsága a Gymstick Bot. Az eszköz egy teljes testes erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz gymsticket használnak, mondta el Dezső Göce Réka, aki Délvasban több helyen, péntekenként, például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket.
2: Csoportos fitness instruktorként, illetve gymstick felelőként tevékenykedem. Elindult az aerobik óra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis soha nem tartok egyforma órát. Nagyon szeretem kombinálni az eszközöket. Nagyon sokszor szoktam használni a gymstick edzést. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacs henger, illetve a két végén pedig két darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta.
1: A jövő héten lesz az Aradi Vértanúk napja alkalmából szervezett városi megemlékezés. A rendezvény október 6-án 17 órakor kezdődik az Aradi Vértanúk emlékművénél, a Rákóczi utca 2 szám alatt. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Nagy Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola, közreműködik a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Városi Vegyeskar is.
0: Sporthírek.
1: Pénzbírsággal és felfüggesztett zárt kapus büntetéssel sújtotta a Haladás FC-t az MLS Fegyelmi Bizottsága. A szankciót a ZTE 2 elleni idegenbeli mérkőzésen elhangzott szurkolói rigmusok miatt szabták ki. A klubnak 350 ezer forintot kell fizetnie. Egy hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kellene megrendezni, ennek végrehajtását azonban 6 hónapra felfüggesztették. A következő hazai bajnokin ugyanakkor lezárják a B1-es szektort.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem siet az ősz, legalább a jövő hét közepéig kitart a napos, délutánonként szinte nyárias idő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról. Minden nap kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

Maradnél még? Jó lehetsz egy italra, mi majd a zenét küldjük. Hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp. A hangulatom monalizás közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

életet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elej.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Két napos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.